akkor szépen kibontom, de hogy ne legyen sok a szó, négy sorban feloldom.

szépen kibontom, de hogy ne legyen sok a szó, négy sorban feloldom.